amiket játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted? It's Friday.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Hétfő reggel van, 6 óra és kezdünk. Pedig megmondom őszintén, azért szívesen maradtam volna még egy fél órát otthon, nem aludni, hanem megnézni az Anglia-Mexikó mérkőzést, amely most a 98. percben jár. Valigaz, hogy már egy órával ezelőtt be kellett volna fejeződjön, csak hogy a vihar miatt egy órával később kezdődött. Na hát van ilyen. Mi viszont most kezdünk, és 5 órán át minimum együtt lehetünk ezen a hétfő reggelen. A szokásos jó kívánsággal ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk élménydús, hétkezdésük elviselhető. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Benassi Brothers és Illusion, 8 perccel járunk 6 óra után, és véget ért a tegnapi játéknap utolsó mérkőzése, mondhatni második, hiszen már a 8-at döntőknél tartunk, és Anglia, hát egy fél időt majdnem emberhátrányban játszott, 2 góllal is vezetett, a mexikaiak visszajöttek, de végül is 3-2-re az angolok legyőzték a házigazda Mexikót, és az angolok fognak játszani a norvégokkal, akik a brazilokat, az ötszörös világbajnokot küldték haza még este. Úgyhogy alakul a molekula, érdekes a helyzet, mert mindenképpen a Haalandék, ugye Haaland duplázott, 2 gólt szerzett a brazilok ellen is, ezzel Mbappéval és Lionel Messivel ott van a góllövő lista élén 7-7 góllal, mindegyikük 7-7 gólt.

0: beszélünk erről. Valamit. Bármilyen hihetetlenül is hangzik.
1: A brazilok 24 éve nem tudnak európai csapatot legyőzni az egyenes kieséses szakaszban. 24 éve. Ez van.
0: Pedig egyszerűs VB. Serleg, tulajdonosok. Na, de hát az angolok emberhátrányban legyőzték végül is Mexikót és Norvégiával találkoznak a negyed döntőben.
1: Nem tudom, csak vagy 12 mérkőzés maradt hátra a VB-ről.
0: Igaz, azok a legfontosabbak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

6 óra 17 perc van, hétfő és július 6-a. Nyilván, hogy a mai napon is megnyitottam a docfile-t, ami a mai naphoz, mármint július 6-ához kötődik, és nézem a névnaposokat. Hát, a mai névnap, az a név, akiknek viselői a mai napon ünnepelnek. Nos, ez a név a valaha létezett legnagyszerűbb férfi név. Csupa nagyszerű, magasztos, zseniális, elbűvölő, csodálatos, bátor férfi ember viselte. Nem csoda, hogy engem is így hívnak. Na jó, ezt nem kell most komolyan venni, de kétségkívül egy szimpatikus név. Sőt, ha már ennél a kifejezést tartunk, akkor azt a szimpatikus királyfit is így hívták, akit egy fest visszavárnak, de sehogy sem akar megérkezni. Csaba, Isten éltesse a duszákat a névnapjukon. És közben gratulálunk a norvégoknak is. Kiütötték a brazilokat, és az angolokkal játszanak a negyed döntőben. Take on me.

pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Daft Punk és Instant Crush, 6 óra 27 perc van, hétfő, július 6-a. Hát volt egy kis forróság, nyavalyogtunk is rendesen a melegtől, úgy tűnik, hogy ezen a héten a nyavajgás még lehet, csak már alapja nem lesz, ugyanis kánikulát azt felejtsük el egyelőre. Megy tovább a nyár, a hét első felében ilyen 23 Celsius fokos csúcsértékkel, napsütéssel. Oké, tehát ilyen elviselhető, kellemes nyári napok elében nézünk. A hét elején és a hétvégén is, péntektől arrafele jön ismét a napsütéses hétvége, bár túl meleg akkor sem lesz, 24 fokos csúcsértéket jósolnak. A kettő között meg a hét közepén lesz egy pici visszaesés, néhány Celsius fokkal, 2-3-4 Celsius fokkal csökken. A nappali csúcshőmérséklet viszont nő az instabilitás, tehát ez azt jelenti, hogy akár esőre is számíthatunk, különösen a szerdai nap néz ki úgy, hogy nem ússzuk meg szárazon, de ezek a 30 nem tudom hány fokos kánikulák, azok egyelőre még tartalékolnak valószínűleg, hogy kicsit későbbre, tehát ez már egy elviselhető, mondhatni szinte kellemesnek nevezhető nyári napok elébe nézünk, némi instabilitással, változékony idővel a hét közepén. The Cranberries, velük folytatjuk, és Álmok, azaz Dreams című dalukkal, most amikor 6 óra 29 perc van, hétfő reggel. Jó reggelt!

Most azonból is és fülig ér a száj, hát ha vesszük a brazilokat és a norvégokat, ott a norvégoknak ér fülig a száj, és a Wecker már meg volt kezdődve, mikor a másik mérkőzés még nem ért véget, de hát ismerjük el, hogy ami Mexikóban volt, az akár örületnek is nevezhető. Az Azteca stadionban, ugyanis erről beszélek, 5 gól, 2 11-es, egy kiállítás, Anglia, ha nehezen is, de legyőzte Mexikót, és a norvégok ellen folytatja a negyed döntőkben. De addig még vannak 8-at döntők, ma is holnap játsszák ezeket, tehát az utolsó két párosításnak is ki kell majd alakulnia. Ma este 10 órától Portugália játszik Spanyolországgal, ibériai rangadó. Aki győz, az majd a másik meccs győztesével találkozik, Egyesült Államok Belgium, ami hát a mai naphoz tartozik, de ezt a mi időnk szerint már holnap hajnali 3-kor kezd kell játszani. És akkor marad még 2 8-at döntő holnap estére. 7 órakor Argentina Egyiptommal játszik, aki itt győz, az a 11 órakor kezdődő, holnap este 11 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia találkozó győztesével küzd, hogy tovább jusson. Nem sok mérkőzés maradt hátra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Csak 8 meccs maradt még hátra, de mint mondtam korábban is, a legfontosabbak ezek.

Hiányozni fogsz, I'll be missing you. A Police dalát dolgozta át még a 90-es évek végén Puff Daddy. 3:47 után járunk egy perccel. Hollywood egyik legmenőbb akcióhőse, vagy volt, ha úgy tetszik, volt legmenőbb akcióhőse ünnepli ma a születésnapját, bár azért még aktív, tehát azért nem tűnt el a színről teljesen. Nyilván, hogy a fénykorán már messze túl van, hiszen a mai napon 80 évet tölt be, szóval ez azért nem kevés. Olyan filmekben játszott főszerepet, mint a Tango és Cash, a Kobra, Függőjátszma, Specialista, hogy a több folytatást is megélt két legismertebb film franchise-át, ne is említsem, Rambo és Rocky. Bizony, Sylvester Stallone 80 évet ünnepel a mai napon. Isten éltesse őt. Annyit sikerült elérnie, hogyha felcsendül egy dal, akkor hát nem tudom, hogy mindenki számára, főleg itt a fiatalabb generáció, lehet, hogy ők annyira nem, de van egy egész komoly generációs ember halmazunk, akik a következő dal hallatán olyan, hoppá, vár ezt már hallottam valahol, csak akkor beugrik a kép a boxolóról, ahogy készül élete csatájára. Survivor, Eye of the Tiger, Isten éltesse Sylvester Stallone-t is, hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. 6:47 van, hétfő, jó reggelt!

Bob Sinclair és Tennessee 4 perc választ el 7 órától, úgyhogy lassaskán zárjuk a Wecker első óráját, tesszük ezt a Fisher Spooner dalával. Never win, 7-kor pedig jöhetnek a hírek is.

0: Kevesen ültek vonatra. Útfelújítás volt Fenyéden. Szerződést hosszabbított Kedei Barna. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Azonnali kormányalakításra van szükség, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint Románia megbénult a politikai válság miatt, miközben a kialakult helyzete George Simionnak kedvez. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kelemen úgy fogalmazott, a demokratikus pártoknak félre kell tenniük a sértődéseket, mert a lakosság egyértelműen gyors megoldást vár a politikai vezetőktől. Kelemen Hunor szerint az embereknek elegük van a bizonytalanságból és a politikai vitákból, ezért joggal követelik a kormányzati válság mielőbbi lezárását. Hozzátette, a döntések halogatása súlyos következményekkel járhat, mivel teljes jogkörű kormány hiányában akadozik a minisztériumok működése, és veszélybe kerülhetnek Románia Európai Uniós forrásai is. Egyre kevesebben vonatoznak Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában. 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Járdaépítés és útfelújítás zárult le Fenyéden. A beruházás finanszírozását ugyan veszélyeztették a megszorítások, a munkát végül teljes egészében sikerült befejezni. A 13 A-jelzésű országút mentén mintegy 400 méter hosszú új járda épült a rendőrségtől Székelyudvarhely irányába. Emellett felújították és leaszfaltozták a Máré falva felé vezető mellékutcát, valamint a Patak, a Lok és a Határpatak utcákat is. A fejlesztéseket a jövőben tovább folytatnák. Újabb járdaszakaszok épülhetnek Kükülőkemény falva és Zetelaka, illetve Fenyét között, valamint Máré falva és Székelyudvarhely irányába. Az udvarhelyi futsalcsapat tagja maradt Kedei Barna. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó együttese hivatalosan bejelentette, hogy a székelykeresztúri születésű, idén 33 éves sportoló szerződést hosszabbított, így a rutinos teremlabdarúgó a következő idényben is a csapatot erősíti. Kedei Barna eddigi teljes pályafutását Székelyudvarhelyen töltötte. Tagja volt az FK mindkét román kupa győztes együttesének, de két bajnoki ezüstérmet is szerzett. Szatmár Németibe szerződött Bara Levente. A székelyudvarhelyi labdarúgó a Szatmár Németi Olimpia VSK csapatánál folytatja pályafutását, a 25 éves középpályás 3 év után szerződött újra a szatmári klubhoz. Bara Levente az előző idényt a másodosztályban töltötte, a Cseszét Tunári együttesénél, azonban a bajnokság végén a csapat kiesett. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, enyhe lehűlés tapasztalható, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sabrina Carpenter és Espresso, bár nem mindenki ezt csípi, van, aki mást kortyol, főleg ilyen korai órákban. Tudom, igen, hétfő reggel van, ilyenkor még a Wecker is bocsánatot kér, amiért megszólal, de ne adjátok fel, ha már felkeltetek, akkor itt már csak egy feladat van, valahogy estig kihúzni, mert akkor már csak 4 munkanap marad hátra az 5-ből. És jön egy újabb hétvége, messze van még, illetve nincs olyan messze, a tegnap. Tehát nagyon is közel van a hétfő, ez a hétvége, csak az a baj nem előttünk, hanem a hátunk mögött. Úgyhogy még egyszer nem mondom, a reggeli ébredésük legyen könnyű beköszönést, az úgy 6 óra után szokott jönni, 7 óra után 8 perccel pedig erőt, egészséget, kitartást, túléljük ezt a napot is, hiszen életben tart, ha más nem, a foci VB. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
1: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre?

0: irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallotta.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
4: Say low. Ya tú sabes, no hay más.

Jennifer Lopez és On The Floor. 7 óra múlt 20 perccel, a szokás szerint ebben az órában lapszemlével jelentkezünk, ahogy eddig is tettük, fél 8 tájékán lehet erre számítani, de addig is hadd köszöntsük születésnapján, ahogy megtettük ezt Sylvester Stallone-nal, aki ma kereken 80 évet ünnepel, hát 30 évvel fiatalabb nála, úgyhogy fél évszázadot tölt a mai napon Curtis Jackson, vagyis 50 Cent amerikai repzenész. Annó, amikor mindketten népszerűek voltak, úgy értem 50 Cent és a Modern Talking is, sokan elképzelték, hogy mi lett volna, hogyha esetleg 50 Cent Európában születik, mondjuk a Nyugat-Németországban állomásozó amerikai sereg valamelyik apukájának újdonsült gyerekeként. Hát valószínűleg akkor a Brother Louie című dal egy kicsit másként szólt volna. Lehet, hogy pont így. Brother Louie in the club. Jó reggelt!

Azt hiszem sokaknak erre a dalra, az Earth, Wind & Fire dalára beugrik a film Az életre valók, amikor Philip szülinapi bulián, melyen a meghívott zenekar komor játékának elős közepébe az előkelősködő, megjátszós, érzéketlen légkörbe egyszer csak berobban Driss az Earth, Wind & Fire Boogie Wonderland című zenéjével és táncolójával, pillanatok alatt valódi bulit varázsol, pár perc után már mindenki táncol Philip körül. Jó az a film, Életre valók. Most azonban 7:30 lapszemlével folytatjuk, a Hargita népen mai lapszámából szemlézünk néhány cikket. Itt az első, legyőzte a rákot is, olvasható a címoldalon, Butin Lászlóról van szó, idézve őt, a sport megtanít, hogy mindig van tovább. A sport egyszer már majdnem eltűnt Butin László életéből, csontrák diagnózisa után az orvosok azt mondták, neki többet nem sportolhat. 3 évvel később ismét versenyez, az Ironmanre készül, és közel 500 gyermeket vezetett be a triatlon világába Székelyudvarhelyen. Szerinte a legnagyobb győzelmeket nem a dobogon aratjuk, hanem akkor, amikor a legnehezebb helyzetekben sem adjuk fel, legyen szó sportról vagy életről. Közösségek történetét őrző örökség címmel írnak arról, hogy ezrek vettek részt július első szombatján, az Ezer Székely Leány napján, a térség egyik legjelentősebb hagyományőrző eseményen. A több mint 9 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény ezúttal is a hit, a hagyományőrzés és a közösségi összetartozás jegyében zajlott. A faragott esketőszéket, amelyet Bogos Károly szépvízi mester készített, és amelyet minden évben a következő tiszteletbeli házigazdának adnak tovább, ezúttal Madéfalva vehette át. Na és keressünk még egy cikket, ami esetleg érdekes itt van az érettségi. Magyar nyelv és irodalmi érettségi könnyű tételsor az utolsó vizsgán címmel írnak arról, hogy a tananyagnak és a tanulók felkészültségének megfelelő tételsort kaptak pénteken a magyar nyelv és irodalom érettségi írásbelién a reál és humán profilon tanulók egyaránt. Ugyanakkor voltak olyan feladatok a tételsorban, amelyek esetében kihívás lehetett a válaszadás. Szóval akkor letudtuk az érettségi is. Amúgy egy adat, a nyári érettségire beiratkozott diákok 99,4%-a vett részt pénteken a kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvéből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. Ez nem egy rossz szám, 99,4%. Ez jó, láttam ennél rosszabb adatokat is. 7:33 a pontos idő. A szokás szerint 4-es streettel folytatjuk. Tudom, mire vársz.

Shaggy és You're My Angel, 7 óra 39 perc van, hétfő július 6-a, köszöntjük a Csabákat névnapjuk alkalmából, születésnapjuk alkalmából pedig Sylvester Stallone-nak és 50 Cent-nek is kívántunk már minden jót. Van még valaki? Végvári Ádám, szerző, énekes, gitáros, aki a mai napon 75 évet ünnepel. Játszott ő az Universal együttesben, a Gemini-ben is, a Kati és a Kerekperec együttesben, de igazából a Neoton Familia együttes tagjaként vált igazán híressé és népszerűvé. Ő volt az Ádám, ugye Csepregi Éva volt az Éva, és sok dalt énekeltek ők így együtt közösen, például a 84-es hétvégi motorozás is. Az ők hangjukon szólal meg. Arra gondolok. A dal kezdődik így. Isten ültesse Végvári Ádámot.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rachel Corrie és Head Heart, 9 perc választ el 8 órától, a Wecker második óráját zárjuk Robin Thicke Blurred Lines című dalával, amelyben egyébként halljuk Pharrell Williams-t is. Ez a dal, jön egy másik, és 8-kor jönnek a hírek is. Hey!

0: Kevesen ültek vonatra. Útfelújítás volt Fenyíden. Szerződést hosszabbított Kedei Barna. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Azonnali kormányalakításra van szükség, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint Románia megbénult a politikai válság miatt, miközben a kialakult helyzete George Simionnak kedvez. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kelemen úgy fogalmazott, a demokratikus pártoknak félre kell tenniük a sértődéseket, mert a lakosság egyértelműen gyors megoldást vár a politikai vezetőktől. Kelemen Hunor szerint az embereknek elegük van a bizonytalanságból és a politikai vitákból, ezért joggal követelik a kormányzati válság mielőbbi lezárását. Hozzátette, a döntések halogatása súlyos következményekkel járhat, mivel teljes jogkörű kormány hiányában akadozik a minisztériumok működése, és veszélybe kerülhetnek Románia Európai Uniós forrásai is. Egyre kevesebben vonatoznak Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában. 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Járdaépítés és útfelújítás zárult le Fenyéden. A beruházás finanszírozását ugyan veszélyeztették a megszorítások, a munkát végül teljes egészében sikerült befejezni. A 13 A-jelzésű országút mentén mintegy 400 méter hosszú új járda épült a rendőrségtől Székelyudvarhely irányába. Emellett felújították és leaszfaltozták a Máré falva felé vezető mellékutcát, valamint a Patak, a Lok és a Határpatak utcákat is. A fejlesztéseket a jövőben tovább folytatnák. Újabb járdaszakaszok épülhetnek Kükülőkemény falva és Zetelaka, illetve Fenyíd között, valamint Máré falva és Székelyudvarhely irányába. Az udvarhelyi futszálcsapat tagja maradt Kedei Barna. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó együttese hivatalosan bejelentette, hogy a székelykeresztúri születésű, idén 33 éves sportoló szerződést hosszabbított, így a rutinos teremlabdarúgó a következő idényben is a csapatot erősíti. Kedei Barna eddigi teljes pályafutását Székelyudvarhelyen töltötte. Tagja volt az FK mindkét román kupa győztes együttesének, de két bajnoki ezüstérmet is szerzett. Szatmárnémetibe szerződött Bara Levente. A székelyudvarhelyi labdarúgó a Szatmárnémeti Olimpia VSK csapatánál folytatja pályafutását, a 25 éves középpályás 3 év után szerződött újra a Szatmári klubhoz. Bara Levente az előző idényt a másodosztályban töltötte, a Cseszét Tunári együttesénél, azonban a bajnokság végén a csapat kiesett. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, enyhe lehűrés tapasztalható, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Vissza hozzád. Énekelt Bryan Adams. Hát mondjuk az amerikaiak és a kínaiak, amikor ezt éneklik, ha ne talán ezt éneklik, ők nem egy személyre gondolnak, hanem egy égitestre. A kísérő égitestünkre, a Holdra. Mert hogy oda készülnek, mondjuk én arra számítottam, hogy itt a Mars az úti cél, de valószínűleg, hogy a Hold tranzit lesz, és éppen ezért vissza kell térni oda. Ráadásul az Egyesült Államok hónapokban mérhető versenyt fut Kínával abban, hogy embert juttasson a Holdra. Ezt tegnap az Egyesült Államok űrkutatási hivatalának igazgatója Jared Isaacman jelentette ki. Az igazgató a CBS News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy miközben az Egyesült Államok 2028 végére tervezi az ismételt Holdra szállást, addig Kína 2030 előtt tervezi azt, nagy valószínűséggel 2029-ben. A kínaiak hihetetlen sebességgel haladnak, és bizonyosan képesek arra, amire a szovjetek nem voltak képesek az első űrverseny idején, fogalmazott a NASA vezetője, és úgy vélte, nem kérdés, hogy Kína el fogja érni a Holdat, a kérdés csak az, hogy az Egyesült Államok meg tudja-e előzni ebben. Jared Isaacman közölte, hogy az Artemis Hold program következő űrrepülése jövőre lesz, aminek során a többi között két magánvállalkozás által fejlesztett leszálló egységeket tesztelnek majd. Ha mindez sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a Holdra. Rámutatott, hogy az Artemis program számára biztosított 10 milliárd dolláros plusz szövetségi forrás lehetővé teszi azt, hogy tartani tudják az előkészületek ütemtervét. A NASA igazgatója szerint a 2030-as évek első felétől a Holdon épülő létesítményben olyan jelleggel tartózkodhatnak majd emberek húzamosabb ideig, mint a jelenleg a nemzetközi űrállomáson dolgozó legénység. És akkor a következő ugrás valószínűleg a Mars lesz. Ha még tartanak a korábbi tervek, ez akkor azt a 30-as évek végére tervezik. Mind az amerikaiak, mind a kínaiak. És talán eljön az idő, amikor otthon a tinédzser elkezd lázadozni, és kimondja, itt hagyom az egész pereputcot. Elmentem. Hova mentél, fiam? Ha, a Holdra, hova máshova? Egyébként ezt meg is énekelte a Bombon együttes, még az ezredforduló tájékán. Megyek a Holdra.
1: Kérjük a 7:30-kor induló menetrend szerinti Hold komputasait, hogy a 4-es kapunál beszállni szíveskedjenek. Ismétlem, kérjük a 7:30-kor induló menetrend szerinti Hold komputasait, hogy a 4-es kapunál beszállni szíveskedjenek. Köszönjük!

0: kis hely.
1: Köszönjük, hogy minket választottak utazásukhoz. A fedélzeten 23 Celsius fok van, és jelenleg 3500 km/h távolodunk a Földtől. A kapitány és a személyzet nevében kellemes utazást kívánok Önöknek.
2: Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójában ez a Star Rádió. Star Rádió.

Jack Jones és Where Did You Go? Hova léptél le? 8:27 perc van, folytatódik a VB. Ugye három házigazdája van, de ebből ketten már elbúcsúztak. Az első napon, még szombaton, Kanada, miután 3-0 kikapott Marokkótól, és ma reggel, hát egy ilyen infarktusos mérkőzésen, Anglia ejtette ki a másik házigazdát, Mexikót, miután 3-2-re legyőzte a közép-amerikaiakat. Maradt még egy házigazda játékban, hát ha mai napon nem is, de holnap korán hajnalban kiderül, mire megy Belgiummal az Egyesült Államok csapata. Ezt azonban megelőzi egy talán még érdekesebb nyolcaddöntő, ma este 10-től Portugália-Spanyolország. Amúgy az ibériai rangadó győztese játszik majd az Egyesült Államok Belgium találkozó továbbjutójával. Alakul a molekula.

Limonádé, vagyis Lemonade Alexandra Standalát hallhattuk 8 óra 38 perc, van, megy tovább a hétfő, július 6-a. Köszöntöttük már születésnapján Sylvester Stallone-t, Végvári Ádámot, 50 Cent-et, maradt még egy úriember, egy rockzenész, a Texas együttes tagja, 65-ben született, akkor ő most úgy 61 éves, ha jól számoltam. Jön a Texas, I don't want a lover.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.

Négy éve jelent meg Rina Sawayama és Charlie XCX dala a Back For You. Az, hogy dala, az talán túlzás, hiszen ez egy régebbi dal felújítása, remixelése, átdolgozása. Az eredeti még valamikor 2008-ban jelent meg a September együttes Jó voltából. Nekem jobban bejön az eredeti. Vannak kivételek, amikor tényleg a feldolgozás olyan sokat tud hozzátenni egy dalhoz, hogy jobb lesz, mint az eredeti. Sorolhatnák jó néhány példát, de a legtöbb esetben úgy vagyunk vele, hogy hát oké, jó, rendben, nem rossz ez a dal, ráadásul ugye ismerősen is cseng. Egy baj van vele, az eredeti jobb volt. És akkor az imént hallott dalnak itt az eredetie. Cry for you, September. Szerintem ez jobb. De hát mindenki döntse el saját magának.

0: Kevesen ültek vonatra. Útfelújítás volt Fenyíden. Szerződést hosszabbított Kedei Barna. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Azonnali kormányalakításra van szükség, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint Románia megbénult a politikai válság miatt, miközben a kialakult helyzete George Simionnak kedvez. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kelemen úgy fogalmazott, a demokratikus pártoknak félre kell tenniük a sértődéseket, mert a lakosság egyértelműen gyors megoldást vár a politikai vezetőktől. Kelemen Hunor szerint az embereknek elegük van a bizonytalanságból és a politikai vitákból, ezért joggal követelik a kormányzati válság mielőbbi lezárását. Hozzátette, a döntések halogatása súlyos következményekkel járhat, mivel teljes jogkörű kormány hiányában akadozik a minisztériumok működése, és veszélybe kerülhetnek Románia Európai Uniós forrásai is. Egyre kevesebben vonatoznak Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában. 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Járdaépítés és útfelújítás zárult le Fenyíden. A beruházás finanszírozását ugyan veszélyeztették a megszorítások, a munkát végül teljes egészében sikerült befejezni. A 13 A-jelzésű országút mentén mintegy 400 méter hosszú új járda épült a rendőrségtől Székelyudvarhely irányába. Emellett felújították és leaszfaltozták a Máré falva felé vezető mellékutcát, valamint a Patak, a Lok és a Határpatak utcákat is. A fejlesztéseket a jövőben tovább folytatnák. Újabb járdaszakaszok épülhetnek Kükülőkemény falva és Zetelaka, illetve Fenyíd között, valamint Máré falva és Székelyudvarhely irányába. Az udvarhelyi futsalcsapat tagja maradt Kedei Barna. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó együttese hivatalosan bejelentette, hogy a székelykeresztúri születésű, idén 33 éves sportoló szerződést hosszabbított, így a rutinos teremlabdarúgó a következő idényben is a csapatot erősíti. Kedei Barna eddigi teljes pályafutását Székelyudvarhelyen töltötte. Tagja volt az FK mindkét román kupa győztes együttesének, de két bajnoki ezüstérmet is szerzett. Szatmárnémetibe szerződött Bara Levente. A székelyudvarhelyi labdarúgó a Szatmárnémeti Olimpia VSK csapatánál folytatja pályafutását, a 25 éves középpályás 3 év után szerződött újra a Szatmári klubhoz. Bara Levente az előző idényt a másodosztályban töltötte, a Cseszét Tunári együttesénél, azonban a bajnokság végén a csapat kiesett. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, enyhe lehűlés tapasztalható, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Matt and Garrix, Matisse és Szetko, Butterflies, 7 perccel járunk 9 óra után. Július 6-a van hétfő, és azért közel egy hete, hogy belevágtunk a nyári évszak második hónapjába. Túl vagyunk már egy ilyen, túl vagyunk már a hőg után, hogy egyszerűen fogalmazzak. Viszont úgy tűnik, hogy ez a hét jóval mérsékeltebb lesz, legalábbis ahhoz képest, amit az elmúlt napokban volt szerencsünk június végén, július elején. Lám, felhőkből van több. A napsütés jól jönne, de egyelőre még nem részesültünk a mai napon belőle. Legyen hát ajándék, kis napsütés, hát ha összejön. A Titán együttest halljuk.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Dibdi is, és say hello, 9 óra 24 perc van. Mindenki tudja vagy sejti, hogy a reklámok ezen belül, főleg a tévéspottok tulajdonképpen fél igazságok. Elmondják, amit akarnak, elhallgatják, amit nem akarnak nagy dobra verni. Egy reklám akkor hasznos, amikor olyasmit népszerűsít, ami jó, ami hasznos, ami praktikus, amit érdemes megvenni. Például a ledoktorált diplomás mosópor szemek csemegéznek az illatos porban, vagy nanotechnológiás nyavaják dolgoznak a termékben, miközben a Bifidus Essensis meg a Bifidus Actiregularis butaságokért fizetünk. Milyen az, amikor olyasmit népszerűsít, amilye éppen nincs? Itt vannak ezek az agyonjátszott üdítő reklámok, amelyek minduntalan nagy dobra verik, hogy nem tartalmaznak cukrot. De ez milyen dolog? Vásároljon meg, mert nincs bennem ez meg az. Akkor már miért nem tüntetik fel a többi olyan dolgot, amit nem tartalmaz? Például petróleumot. Így az üdítőnket, ohne cukor, ohne petróleum. Hát nem. Ezzel a logikával az udvarhelyi városi strand is jöhet egy olyan szöveggel, fürödjön nálunk, mert itt nincsenek cápák. Vagy egyen medvesajtot, mert a medve tartalma nulla, kérem szépen. Ha belé harap, nem kell attól félnie, hogy pont málnászás közben zavarja meg Teddy macit. Esetleg visszatérve az üdítőre, a sárga színűre, az igazság szerint fel kellene tüntetni, hogy annak, az ízesített lötynek, az egész, ami van palackozva, az köszönő viszonyban sincs a narancssal. Finom narancslé, narancstartalma nulla. Így lenne korrekt, nem? Hiszen ahogy a reklám is mondja, mert hülye azért nem vagyok. Csak minduntalan annak néznek.

Blue Heart, Regan Lilly és Chris Willis dalát hallható, 9:39 perc van. Még él sokakban gondolom az Atalaki Republic koncert, mert tényleg hozott valami újat. A Mici Mackó dal alatt havazott, szó szerint havazott a néző közönség felett. Nyilván minden dalt nem tudnak egyszerűen belefértetni a programba. A legnagyobb slágerek azért ott voltak, elhangzottak. Ha esetleg valaki hiányolt egy dalt, mondjuk az agyerőt és agyidőt, de szerintem nem súlyos probléma, de gondolom ettől függetlenül szívesen sokan meghallgatták volna.

0: like music.
1: Sztár reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

A Laid Back 1982-es slágere, Sunshine Reggae. Hát, lehet, hogy van sunshine, és lehet, hogy van reggae is, de egyelőre a felhőktől nem látszik. 9 perc választ el 10 órától. 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei, addig is folytatjuk Zettel és Molival. Egy kis rohanás nem árt, főleg, ha elaludtál. Korán reggel, Rush.

0: A NATO csúcsra utazik az államfő, megrongálódott az erdélyi autópálya, kiestek a brazilok és két társházigazda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikos Ordán államfő holnaptól részt vesz a NATO ankarai csúcs találkozóján, ahol Románia kiemelt célja a Fekete-tenger térségének biztonságának megerősítése. Az elnök a szövetségesek támogatását kéri a régió védelméhez, valamint a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését szorgalmazza. Ez a második alkalom, hogy Törökország ad otthont NATO csúcs találkozónak. Az elsőt 2004-ben Isztambulban rendezték meg, amelyen Románia már teljes jogú tagként vett részt. A tanácskozás programjában a NATO legmagasabb szintű ülése mellett több kapcsolódó rendezvény is szerepel, a résztvevők pedig várhatóan elfogadják a csúcs találkozó záró nyilatkozatát és több hivatalos dokumentumot. 40 ezer hektárral nőtt tavaly a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet friss adataiból. A teljes vetésterület elérte a 8,2 millió hektárt, ennek több mint 99%-a magántulajdonban volt. A legnagyobb vetésterülettel Teleormán, Dolzs és Temes megye rendelkezik. A statisztika szerint nőtt az olajnövények, a burgonya, a gabonafélék és a dohány vetésterülete, emellett a gyümölcsösök és a szőlőültetvények területe is bővült. Részlegesen lezárták az A10-es autópálya egy szakaszát Torda közelében, miután egy földcsúszamlás súlyosan megrongálta az úttestet. A 65-ös és 66-os kilométer között mintegy 500 méteren az aszfalt nem csak megrepett, hanem meg is süllyedt. Helyenként jelentős szintkülönbségek és mély árkok alakultak ki. A károk ezúttal két forgalmi sávot érintenek, és jóval súlyosabbak a korábban tapasztaltaknál. A részleges lezárás miatt az érintett szakaszon óránként legfeljebb 60 kilométeres sebességgel lehet közlekedni. Az illetékesek közlése szerint a károkat egyértelműen földcsúszamlás okozta. A szakemberek már májusban észlelték a veszély jeleit, ezért megelőző munkálatokat rendeltek el. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a nyolcad döntők. Szombaton este Marokkó nagyon simán megverte a társházigazda Kanadát. Az eredmény 3-0 lett az észak-afrikai csapat javára, akik Franciaországgal fognak játszani az elődöntőbe jutásért. A franciák Paraguayjal csaptak össze szombat éjjel, 1-0-ra győztek Mbappé 11-esből szerzett góljával. Brazília Norvégiával csapott össze az éjszaka, és az első félidőben kihagyott egy 11-es Bruno Guimarães révén. A kiegyensúlyozott meccs végén pedig Erling Haaland kétszer is lecsapott. A 79. percben fejjel, a 90. pedig egy 20 méteres lövéssel vette be Alisson kapuját. A hosszabbítás utolsó perceiben Brazília egy újabb 11-esből szépített, ezt Neymar értékesítette, a norvégok 2-1-re győztek. A társházigazda Mexikó és Anglia az Azték stadionban a vihar miatt egy órás késéssel kezdték az újabb nyolcad döntőt. Jude Bellingham az első félidő vége felé kétszer is betalált. A mexikóiak gyorsan szépítettek Quiñones révén. A második félidőben Anglia elhúzott 3-1-re Harry Kane 11-esből szerzett góljával, majd az angolok 10 emberre fogyatkoztak Jarrell Cancel kiállítása miatt. Raúl Jiménez szintén belőtt egy 11-est, de a 90 percet és a 11 perces hosszabbítást kivédekezték az angolok, 3-2-re nyerve tovább jutottak, és a norvégokkal fognak játszani. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek, a szélgyárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz külés beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

Az IO együttes Rapture című dala, amelyet a csapat énekesnője Nadia Ali külön kiadott még 2011-ben. 10 óra után járunk 18 perccel, hétfő van július 6-a, hát ezen a héten elmarad a nyár tombolása. Nem lesz annyira veszélyes, tehát fázni azért nem fogunk, 21-25 Celsius fokos csúcsértékek összejönnek a hét bármelyik napjára, viszont a hét közepén ránk tör némi instabilitás, amikor akár ázhatunk is a szabad ég alatt, mert hogy könnyen meg lehet, hogy szerdán esni fog.

One Direction és Best Song Ever, 10 óra 34 perc van. Németországban egy fontos bírósági döntés született, amely hosszú távon az egész mesterséges intelligencia iparágra hatással lehet, mert hogy most már van precedens is. A müncheni bíróság kimondta, ha a Google mesterséges intelligenciája valakiről hamis vagy sértő állítást fogalmaz meg a keresési találatok tetején megjelenő összefoglalóban, akkor ezért nem feltétlenül háríthatja el a felelősséget. Bár az ítélet még nem jogerős, a Google már jelezte, hogy fellebbez. Miért ennyire jelentős ez, tehetjük fel a kérdést. Régebben a Google lényegében csak más weboldalakra mutató linkeket jelenített meg. Ha egy cikkben valótlan állítás szerepelt, azért elsősorban az illető cikk szerzője felelt. Az új, mesterséges intelligenciával készült összefoglalók azonban már nem egyszerűen idézik a forrásokat, hanem saját szöveget állítanak elő. Előfordulhat, hogy olyan állításokat is megfogalmaznak, amelyek az eredeti forrásokban egyáltalán nem szerepeltek. Ezt nevezik a mesterséges intelligencia úgynevezett hallucinációjának. A müncheni ügyben éppen ez történt, két cég szerint a Google AI összefoglalója hamisan kapcsolta össze őket csalásokkal és visszaélésekkel. A bíróság pedig úgy látta, ha ezeket az állításokat maga a mesterséges intelligencia alkotta meg, akkor az már a Google saját tartalmának tekinthető, amiért a vállalat felelősséggel tartozhat. Ha ez a jogi megközelítés elterjed Európában, annak komoly következményei lehetnek. Azok, akikről egy mesterséges intelligencia valótlan állításokat közöl, nem csak a tartalom eltávolítását kérhetik, hanem akár kártérítést vagy sérelem díjat is követelhetnek. Ez az ügy tehát nem csak a Google-ről szól, hanem arról is, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakért kiviseli a jogi felelősséget. Európában úgy tűnik egyre inkább az a válasz erre, aki a tartalmat létrehozza, annak vállalnia kell a következményeit is. És ez még csak a kezdet. Mi lesz a folytatás?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Nyári szomorúság, summertime sadness. Hát az időjárás most éppen ilyen nyáriasan szomorú, vagy legalábbis annak tűnik, lehet számára inkább hétfő van, mint számunkra. Közeledünk 11 órához, akkor jönnek a hírek, addig is hadd folytassuk Howard Jones-szal. What is love?

0: NATO csúcsra utazik az államfő, megrongálódott az erdélyi autópálya. Kiestek a brazilok és két társházigazda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikos Ordán államfő holnaptól részt vesz a NATO ankarai csúcs találkozóján, ahol Románia kiemelt célja a Fekete-tenger térségének biztonságának megerősítése. Az elnök a szövetségesek támogatását kéri a régió védelméhez, valamint a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését szorgalmazza. Ez a második alkalom, hogy Törökország ad otthont NATO csúcs találkozónak. Az elsőt 2004-ben Isztambulban rendezték meg, amelyen Románia már teljes jogú tagként vett részt. A tanácskozás programjában a NATO legmagasabb szintű ülése mellett több kapcsolódó rendezvény is szerepel, a résztvevők pedig várhatóan elfogadják a csúcs találkozó záró nyilatkozatát és több hivatalos dokumentumot. 40 ezer hektárral nőtt tavaly a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet friss adataiból. A teljes vetésterület elérte a 8,2 millió hektárt, ennek több mint 99%-a magántulajdonban volt. A legnagyobb vetésterülettel Teleormán, Dolzs és Temes megye rendelkezik. A statisztika szerint nőtt az olajnövények, a burgonya, a gabonafélék és a dohány vetésterülete, emellett a gyümölcsösök és a szőlőültetvények területe is bővült. Részlegesen lezárták az A10-es autópálya egy szakaszát Torda közelében, miután egy földcsúszamlás súlyosan megrongálta az úttestet. A 65-ös és 66-os kilométer között mintegy 500 méteren az aszfalt nem csak megrepett, hanem meg is süllyedt. Helyenként jelentős szintkülönbségek és mély árkok alakultak ki. A károk ezúttal két forgalmi sávot érintenek és jóval súlyosabbak a korábban tapasztaltaknál. A részleges lezárás miatt az érintett szakaszon óránként legfeljebb 60 kilométeres sebességgel lehet közlekedni. Az illetékesek közlése szerint a károkat egyértelműen földcsúszamlás okozta. A szakemberek már májusban észlelték a veszély jeleit, ezért megelőző munkálatokat rendeltek el. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a nyolcad döntők. Szombaton este Marokkó nagyon simán megverte a társházigazda Kanadát. Az eredmény 3-0 lett az észak-afrikai csapat javára, akik Franciaországgal fognak játszani az elődöntőbe jutásért. A franciák Paraguayjal csaptak össze szombat éjjel, 1-0-ra győztek Mbappé 11-esből szerzett góljával. Brazília Norvégiával csapott össze az éjszaka, és az első félidőben kihagyott egy 11-es Bruno Guimarães révén. A kiegyensúlyozott meccs végén pedig Erling Haaland kétszer is lecsapott. A 79. percben fejjel, a 90. pedig egy 20 méteres lövéssel vette be Alisson kapuját. A hosszabbítás utolsó perceiben Brazília egy újabb 11-esből szépített, ezt Neymar értékesítette, a norvégok 2-1-re győztek. A társházigazda Mexikó és Anglia az Azték stadionban a vihar miatt egy órás késéssel kezdték az újabb nyolcad döntőt. Jude Bellingham az első félidő vége felé kétszer is betalált. A mexikóiak gyorsan szépítettek Quiñones révén. A második félidőben Anglia elhúzott 3-1-re Harry Kane 11-esből szerzett góljával, majd az angolok 10 emberre fogyatkoztak Jarrell Cancel kiállítása miatt. Raúl Jiménez szintén belőtt egy 11-est, de a 90 percet és a 11 perces hosszabbítást kivédekezték az angolok, 3-2-re nyerve tovább jutottak, és a norvégokkal fognak játszani. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid.

0: parton örökké.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
0: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépint.

0: 0354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
5: Star Rádió. Star Rádió.

Huligánz és illúzió, 11 óra 25 perc van, igen, túlórázunk, ugyanis kolléganőm Erika két héten át szabadságon lesz, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogjuk délutánonként hallani a hangját.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Jön az eső énekli Madonna. Na jó, dalformájában igen, megérkezhet, de amúgy csak szerdára. Várhatunk némi csapadékot. 7 perc választ el a déli harangszótól, 12-kor jönnek a hírek, addig hadd essen.

0: A NATO csúcsra utazik az államfő, megrongálódott az erdélyi autópálya. Kiestek a brazilok és két társházigazda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikos Ordán államfő holnaptól részt vesz a NATO ankarai csúcs találkozóján, ahol Románia kiemelt célja a Fekete-tenger térségének biztonságának megerősítése. Az elnök a szövetségesek támogatását kéri a régió védelméhez, valamint a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését szorgalmazza. Ez a második alkalom, hogy Törökország ad otthont NATO csúcs találkozónak. Az elsőt 2004-ben Isztambulban rendezték meg, amelyen Románia már teljes jogú tagként vett részt. A tanácskozás programjában a NATO legmagasabb szintű ülése mellett több kapcsolódó rendezvény is szerepel, a résztvevők pedig várhatóan elfogadják a csúcs találkozó záró nyilatkozatát és több hivatalos dokumentumot. 40 ezer hektárral nőtt tavaly a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet friss adataiból. A teljes vetésterület elérte a 8,2 millió hektárt, ennek több mint 99%-a magántulajdonban volt. A legnagyobb vetésterülettel Teleormán, Dolzs és Temes megye rendelkezik. A statisztika szerint nőtt az olajnövények, a burgonya, a gabonafélék és a dohány vetésterülete, emellett a gyümölcsösök és a szőlőültetvények területe is bővült. Részlegesen lezárták az A10-es autópálya egy szakaszát Torda közelében, miután egy földcsúszamlás súlyosan megrongálta az úttestet. A 65-ös és 66-os kilométer között mintegy 500 méteren az aszfalt nem csak megrepett, hanem meg is süllyedt. Helyenként jelentős szintkülönbségek és mély árkok alakultak ki. A károk ezúttal két forgalmi sávot érintenek, és jóval súlyosabbak a korábban tapasztaltaknál. A részleges lezárás miatt az érintett szakaszon óránként legfeljebb 60 kilométeres sebességgel lehet közlekedni. Az illetékesek közlése szerint a károkat egyértelműen földcsúszamlás okozta. A szakemberek már májusban észlelték a veszélye jeleit, ezért megelőző munkálatokat rendeltek el. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a nyolcad döntők. Szombaton este Marokkó nagyon simán megverte a társházigazda Kanadát. Az eredmény 3-0 lett az észak-afrikai csapat javára, akik Franciaországgal fognak játszani az elődöntőbe jutásért. A franciák Paraguayjal csaptak össze szombat éjjel, 1-0-ra győztek Mbappé 11-esből szerzett góljával. Brazília Norvégiával csapott össze az éjszaka, és az első félidőben kihagyott egy 11-es Bruno Guimarães révén. A kiegyensúlyozott meccs végén pedig Erling Haaland kétszer is lecsapott. A 79. percben fejjel, a 90. pedig egy 20 méteres lövéssel vette be Alisson kapuját. A hosszabbítás utolsó perceiben Brazília egy újabb 11-esből szépített, ezt Neymar értékesítette, a norvégok 2-1-re győztek. A társházigazda Mexikó és Anglia az Azték stadionban a vihar miatt egy órás késéssel kezdték az újabb nyolcad döntőt. Jude Bellingham az első félidő vége felé kétszer is betalált. A mexikóiak gyorsan szépítettek Quiñones révén. A második félidőben Anglia elhúzott 3-1-re Harry Kane 11-esből szerzett góljával, majd az angolok 10 emberre fogyatkoztak Jarrell Cancel kiállítása miatt. Raúl Jiménez szintén belőtt egy 11-est, de a 90 percet és a 11 perces hosszabbítást kivédekezték az angolok, 3-2-re nyerve tovább jutottak, és a norvégokkal fognak játszani. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 07.

0: színesebb világért.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklám.

Lady Gaga és Beyoncé telefon, 12 óra 18 perc van, hát úgy két héten át nagyjából ez időtájt búcsúzom el a hallgatóinktól. Kolléganőm Bedő Erika szabadságon van két hétig, de ez nem azt jelenti, hogy a hangja nélkül maradnak azok, akik délután is velünk tartanak, hiszen azért óránként legalább egyszer megszólal. De részemről már ennyit, találkozunk holnap, addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, kellemes délutánt!

0: like music. Star reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poroskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: A NATO csúcsra utazik az államfő, megrongálódott az erdélyi autópálya. Kiestek a brazilok és két társházi gazda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikos Ordán államfő holnaptól részt vesz a NATO ankarai csúcs találkozóján, ahol Románia kiemelt célja a Fekete-tenger térségének biztonságának megerősítése. Az elnök a szövetségesek támogatását kéri a régió védelméhez, valamint a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését szorgalmazza. Ez a második alkalom, hogy Törökország ad otthont NATO csúcs találkozónak. Az elsőt 2004-ben Isztambulban rendezték meg, amelyen Románia már teljes jogú tagként vett részt. A tanácskozás programjában a NATO legmagasabb szintű ülése mellett több kapcsolódó rendezvény is szerepel, a résztvevők pedig várhatóan elfogadják a csúcs találkozó záró nyilatkozatát és több hivatalos dokumentumot. 40 ezer hektárral nőtt tavaly a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet friss adataiból. A teljes vetésterület elérte a 8,2 millió hektárt, ennek több mint 99%-a magántulajdonban volt. A legnagyobb vetésterülettel Teleormán, Dolzs és Temes megye rendelkezik. A statisztika szerint nőtt az olajnövények, a burgonya, a gabonafélék és a dohány vetésterülete, emellett a gyümölcsösök és a szőlőültetvények területe is bővült. Részlegesen lezárták az A10-es autópálya egy szakaszát Torda közelében, miután egy földcsúszamlás súlyosan megrongálta az úttestet. A 65-ös és 66-os kilométer között mintegy 500 méteren az aszfalt nem csak megrepett, hanem meg is süllyedt. Helyenként jelentős szintkülönbségek és mély árkok alakultak ki. A károk ezúttal két forgalmi sávot érintenek és jóval súlyosabbak a korábban tapasztaltaknál. A részleges lezárás miatt az érintett szakaszon óránként legfeljebb 60 kilométeres sebességgel lehet közlekedni. Az illetékesek közlése szerint a károkat egyértelműen földcsúszamlás okozta. A szakemberek már májusban észlelték a veszély jeleit, ezért megelőző munkálatokat rendeltek el. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a nyolcad döntők. Szombaton este Marokkó nagyon simán megverte a társházigazda Kanadát. Az eredmény 3-0 lett az észak-afrikai csapat javára, akik Franciaországgal fognak játszani az elődöntőbe jutásért. A franciák Paraguayjal csaptak össze szombat éjjel, 1-0-ra győztek Mbappé 11-esből szerzett góljával. Brazília Norvégiával csapott össze az éjszaka, és az első félidőben kihagyott egy 11-es Bruno Guimarães révén. A kiegyensúlyozott meccs végén pedig Erling Haaland kétszer is lecsapott. A 79. percben fejjel, a 90. pedig egy 20 méteres lövéssel vette be Alisson kapuját. A hosszabbítás utolsó perceiben Brazília egy újabb 11-esből szépített, ezt Neymar értékesítette, a norvégok 2-1-re győztek. A társházigazda Mexikó és Anglia az Azték stadionban a vihar miatt egy órás késéssel kezdték az újabb nyolcad döntőt. Jude Bellingham az első félidő vége felé kétszer is betalált. A mexikóiak gyorsan szépítettek Quiñones révén. A második félidőben Anglia elhúzott 3-1-re Harry Kane 11-esből szerzett góljával, majd az angolok 10 emberre fogyatkoztak Gerald Kansah kiállítása miatt. Raúl Jiménez szintén belőtt egy 11-est, de a 90 percet és a 11 perces hosszabbítást kivédekezték az angolok, 3-2-re nyerve tovább jutottak, és a norvégokkal fognak játszani. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: Életlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír. A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
0: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

nyári napok, nyári délutánok itt a Sztár Rádióban. Hasznos témák, nyári témák egy-egy órában velem, Bedő Erikával. Mindannyian tudjuk, hogy a klímaberendezés fontos szövetségesünk a hőségriadók idején, ám a helyes használata kulcsfontosságú az egészségünk megőrzése érdekében. A hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kánikulába, vagy fordítva, hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre. Azt javasolják a szakemberek, az orvosok, konkrétan egy nagyszebeni főorvos, hogy a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség legfeljebb 10 Celsius fok legyen. Emellett a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevitel. A szakember azt tanácsolja a lakosságnak, hogy a kritikus időszakokban, hogy tartsák be a következő óvintézkedéseket. Töltsétek például az időt hűvös, jól szellőző helyiségekben, használjátok felelősségteljesen a légkondicionálót, 11 és 18 óra között kerüljétek a közvetlen napsugárzást és a megerőltető fizikai munkát, és figyeljetek a megfelelő és rendszeres hidratálásra. Persze, ezek akkor érvényesek, amikor tényleg kánikula van, hogyha esős napjaink vannak, akkor valószínű, hogy nem szükséges légkondicionáló, mert a záporzivatar is lehűsít bennünket valamennyire. Hát a forró napokon igyekezzünk elkerülni a magas légszennyezettségű helyeket és a sűrű közúti forgalmat is. Szóval csak óvatosan a melegben és óvatosan a légkondival. A zenékkel viszont nem kell óvatos lenni, azok mindig jót tesznek velünk itt a Sztár Rádióban.

0: Mi van már ember? 20 perc várakrat, kész a mahajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

0: like music. Star reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
3: Reklámot hallotta.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Kevés volt az óvás. Háromszéken nyerték a lottó főnyereményét. Spanyol-portugál csata lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Online panaszbejelentő felületet indított a közlekedési minisztérium a vonattal utazók számára. A minisztérium Facebook oldalán közzétett űrlap segítségével az utasok jelezhetik a vasúti közlekedés során tapasztalt problémákat és hiányosságokat. Rádumi Ruce, ügyvivő közlekedési miniszter szerint az elmúlt hetekben számos panasz érkezett a nem megfelelően működő légkondicionálókra, a vonatkésésekre, a hiányos utastájékoztatásra, valamint a szerelvények rossz állapotára. Az új online felület célja, hogy az utasok gyorsan és egyszerűen jelezhessék a vasúti közlekedéssel kapcsolatos tapasztalataikat. Jelentősen csökkent az óvások száma az idei 8. képességvizsgán. Az országos képességfelmérőn mintegy 14.700 óvást nyújtottak be, ami az elmúlt 7 éve legalacsonyabb értéke, és több mint 4.000-rel kevesebb a tavainál. A benyújtott óvások többségét már elbírálták. Román nyelv és irodalomból a dolgozatok több mint 90%-át, matematikából szintén több mint 90%-át, anyanyelv és irodalomból pedig csaknem 99%-át újraértékelték. Minden megóvott dolgozatot két független szaktanár javít újra. Az óvások előtti eredmények alapján az idei képességvizsgán résztvevő diákok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Több mint 4 millió lejes főnyereményt nyert egy háromszéki lottózó a vasárnapi Norok sorsoláson. A Román Lottótársaság tájékoztatása szerint a szerencsés szelvényt egy Kovászna megyei lottózóban adták fel. A nyertes 4 millió 74 ezer lejt, vagyis csaknem 820 ezer eurót vihet haza. A vasárnapi sorsolásokon összesen több mint 28 ezer nyereményt fizettek ki, amelyek összértéke meghaladta a 6,5 millió lejt. A legnagyobb halmozódó nyeremény a Lotto 6/49-es játék első kategóriájában vár gazdára. A jackpot értéke már meghaladja a 39 millió lejt, vagyis megközelítőleg a 7,5 millió eurót. Mától megkezdődött a szezonbérletek értékesítése az FK Csíkszeredánál. Az első héten kizárólag a tavalyi bérletesek vásárolhatják meg az egész idényre szóló belépőjüket, így megtarthatják korábbi helyüket a lelátón. A klub idén is kétféle támogatói bérletet kínál, a normál szezonbérlet 350 lejbe, a VIP támogatói bérlet pedig 5000 lejbe kerül. Az egymérkőzésre szóló belépőjegy ára 30 lej, míg a VIP jegy 500 lej lesz. A szezonbérletek az FK Csíkszereda valamennyi hazai, városi stadionban rendezett hivatalos mérkőzésére érvényesek, így a Superliga és a Román Kupa találkozóira is. A bérleteket kizárólag személyesen lehet megvásárolni az FK Csíkszereda szuvenír üzletében hétfőtől péntekig délután 2 és este 6 óra között. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 8 közéjutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Dallasban Portugália Spanyolországgal csap össze, éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára Seattle-ben. Ezeken kívül még 2 nyolcad döntő marad, holnap este 7-től Argentína Egyiptommal, este 11-től pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a szélgyárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811.

0: like music. Star reklám.
1: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: Kevés volt az óvás. Három széken nyerték a lottó főnyereményét. Spanyol-portugál csata lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Online panaszbejelentő felületet indított a közlekedési minisztérium a vonattal utazók számára. A minisztérium Facebook oldalán közzétett űrlap segítségével az utasok jelezhetik a vasúti közlekedés során tapasztalt problémákat és hiányosságokat. Rádumi Ruce, ügyvivő közlekedési miniszter szerint az elmúlt hetekben számos panasz érkezett a nem megfelelően működő légkondicionálókra, a vonatkésésekre, a hiányos utastájékoztatásra, valamint a szerelvények rossz állapotára. Az új online felület célja, hogy az utasok gyorsan és egyszerűen jelezhessék a vasúti közlekedéssel kapcsolatos tapasztalataikat. Jelentősen csökkent az óvások száma az idei 8. képességvizsgán. Az országos képességfelmérőn mintegy 14.700 óvást nyújtottak be, ami az elmúlt 7 éve legalacsonyabb értéke, és több mint 4.000-rel kevesebb a tavainál. A benyújtott óvások többségét már elbírálták. Román nyelv és irodalomból a dolgozatok több mint 90%-át, matematikából szintén több mint 90%-át, anyanyelv és irodalomból pedig csak nem 99%-át újraértékelték. Minden megóvott dolgozatot két független szaktanár javít újra. Az óvások előtti eredmények alapján az idei képességvizsgán résztvevő diákok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Több mint 4 millió lejes főnyereményt nyert egy háromszéki lottózó a vasárnapi Norok sorsoláson. A Román Lottótársaság tájékoztatása szerint a szerencsés szelvényt egy Kovászna megyei lottózóban adták fel. A nyertes 4 millió 74 ezer lejt, vagyis csak nem 820 ezer eurót vihet haza. A vasárnapi sorsolásokon összesen több mint 28 ezer nyereményt fizettek ki, amelyek összértéke meghaladta a 6,5 millió lejt. A legnagyobb halmozódó nyeremény a Lotto 6/49-es játék első kategóriájában vár gazdára. A jackpot értéke már meghaladja a 39 millió lejt, vagyis megközelítőleg a 7,5 millió eurót. Mától megkezdődött a szezonbérletek értékesítése az FK Csíkszeredánál. Az első héten kizárólag a tavalyi bérletesek vásárolhatják meg az egész idényre szóló belépőjüket, így megtarthatják korábbi helyüket a lelátón. A klub idén is kétféle támogatói bérletet kínál, a normál szezonbérlet 350 lejbe, a VIP támogatói bérlet pedig 5000 lejbe kerül. Az egymérkőzésre szóló belépőjegy ára 30 lej, míg a VIP jegy 500 lej lesz. A szezonbérletek az FK Csíkszereda valamennyi hazai, városi stadionban rendezett hivatalos mérkőzésére érvényesek, így a Superliga és a Román Kupa találkozóira is. A bérleteket kizárólag személyesen lehet megvásárolni az FK Csíkszereda szuvenír üzletében hétfőtől péntekig délután 2 és este 6 óra között. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 8 közéjutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Dallasban Portugália Spanyolországgal csap össze, éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára Seattle-ben. Ezeken kívül még 2 nyolcad döntő marad, holnap este 7-től Argentína Egyiptommal, este 11-től pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek.

0: Nyári témák Erikával. Hasznos infok az utazásról, például, hogyha a szabadság alatt ti is repülőgéppel készültök kirándulni, hát az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa ideiglenes megállapodásra jutott a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. És képzeljétek, hogy az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési és kártérítési eljárásokat is ígérnek. És talán a megállapodás egyik legfontosabb rendelkezése, hogy az utasok továbbra is jogosultak pénzügyi kártérítésre, ha a járatuk több mint 3 órát késik, az indulás előtt pedig kevesebb, mint 14 nappal törlik azt, vagy ha megtagadják tőlük a beszállást. A kártérítés összege pedig továbbra is a repülési távolságtól függ, 250 euró az 1500 kilométerig terjedő utazásokra, 400 euró az 1500 és 3500 kilométer közötti járatokra, és 600 euró az ezt a távolságot meghaladó utazásokra is. A légi fuvarozóknak pedig minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk, és azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légi társaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást is kell biztosítaniuk. Egyébként a légitársaságok kötelesek lesznek további költségek nélkül egymás melletti ülőhelyeket biztosítani a 14 év alatti gyermekek és az őket kísérő személyek számára is. Az intézkedés célja azon gyakorlatok megszüntetése, amelyekkel a családokat eddig arra kényszerítették, hogy plusz díjat fizessenek azért, hogy a repülés alatt együtt ülhessenek. Jó tudni ezeket az infókat. Mi pedig repülünk tovább a jó zenékkel itt a Sztár délutánban.
1: Hangulat és stílus. Ez a Sztár Rádió.
2: Nálunk nincs vakáció.

Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: like music. Sztár reklám.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Reklámot hallottak.

0: Kevés volt az óvás. Három széken nyerték a lottó főnyereményét. Spanyol-portugál csata lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Online panaszbejelentő felületet indított a Közlekedési Minisztérium a vonattal utazók számára. A minisztérium Facebook oldalán közzétett űrlap segítségével az utasok jelezhetik a vasúti közlekedés során tapasztalt problémákat és hiányosságokat. Rádumi Ruce, ügyvivő közlekedési miniszter szerint az elmúlt hetekben számos panasz érkezett a nem megfelelően működő légkondicionálókra, a vonatkésésekre, a hiányos utastájékoztatásra, valamint a szerelvények rossz állapotára. Az új online felület célja, hogy az utasok gyorsan és egyszerűen jelezhessék a vasúti közlekedéssel kapcsolatos tapasztalataikat. Jelentősen csökkent az óvások száma az idei 8-os képességvizsgán. Az országos képességfelmérőn mintegy 14.700 óvást nyújtottak be, ami az elmúlt 7 éve legalacsonyabb értéke, és több mint 4.000-rel kevesebb a tavalyinál. A benyújtott óvások többségét már elbírálták. Román nyelv és irodalomból a dolgozatok több mint 90%-át, matematikából szintén több mint 90%-át, anyanyelv és irodalomból pedig csaknem 99%-át újraértékelték. Minden megóvott dolgozatot két független szaktanár javít újra. Az óvások előtti eredmények alapján az idei képességvizsgán résztvevő diákok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Több mint 4 millió lejes főnyereményt nyert egy háromszéki lottózó a vasárnapi Norok sorsoláson. A Román Lottó Társaság tájékoztatása szerint a szerencsés szelvényt egy Kovászna megyei lottózóban adták fel. A nyertes 4 millió 74 ezer lejt, vagyis csaknem 820 ezer eurót vihet haza. A vasárnapi sorsolásokon összesen több mint 28 ezer nyereményt fizettek ki, amelyek összértéke meghaladta a 6,5 millió lejt. A legnagyobb halmozódó nyeremény a Lotto 6x49-es játék első kategóriájában vár gazdára. A jackpot értéke már meghaladja a 39 millió lejt, vagyis megközelítőleg a 7,5 millió eurót. Mától megkezdődött a szezonbérletek értékesítése az FK Csíkszeredánál. Az első héten kizárólag a tavalyi bérletesek vásárolhatják meg az egész idényre szóló belépőjüket, így megtarthatják korábbi helyüket a lelátón. A klub idén is kétféle támogatói bérletet kínál, a normál szezonbérlet 350 lejbe, a VIP támogatói bérlet pedig 5000 lejbe kerül. Az egymérkőzésre szóló belépőjegy ára 30 lej, míg a VIP jegy 500 lej lesz. A szezonbérletek az FK Csíkszereda valamennyi hazai, városi stadionban rendezett hivatalos mérkőzésére érvényesek, így a Superliga és a Román Kupa találkozóira is. A bérleteket kizárólag személyesen lehet megvásárolni az FK Csíkszereda szuvenír üzletében hétfőtől péntekig délután 2 és este 6 óra között. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 8 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Dallasban Portugália-Spanyolországgal csap össze, éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára Seattle-ben. Ezeken kívül még 2 nyolcad döntő marad, holnap este 7-től Argentína Egyiptommal, este 11-től pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a szélgyárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50-ig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz.

0: véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: Kevés volt az óvás. Három széken nyerték a Lottó főnyereményét. Spanyol-portugál csata lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Online panaszbejelentő felületet indított a Közlekedési Minisztérium a vonattal utazók számára. A minisztérium Facebook oldalán közzétett űrlap segítségével az utasok jelezhetik a vasúti közlekedés során tapasztalt problémákat és hiányosságokat. Rádumi Ruce, ügyvivő közlekedési miniszter szerint az elmúlt hetekben számos panasz érkezett a nem megfelelően működő légkondicionálókra, a vonatkésésekre, a hiányos utastájékoztatásra, valamint a szerelvények rossz állapotára. Az új online felület célja, hogy az utasok gyorsan és egyszerűen jelezhessék a vasúti közlekedéssel kapcsolatos tapasztalataikat. Jelentősen csökkent az óvások száma az idei 8-os képességvizsgán. Az országos képességfelmérőn mintegy 14.700 óvást nyújtottak be, ami az elmúlt 7 év legalacsonyabb értéke, és több mint 4.000-rel kevesebb a tavainál. A benyújtott óvások többségét már elbírálták. Román nyelv és irodalomból a dolgozatok több mint 90%-át, matematikából szintén több mint 90%-át, anyanyelv és irodalomból pedig csak nem 99%-át újraértékelték. Minden megóvott dolgozatot két független szaktanár javít újra. Az óvások előtti eredmények alapján az idei képességvizsgán résztvevő diákok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Több mint 4 millió lejes főnyereményt nyert egy háromszéki lottózó a vasárnapi Norok sorsoláson. A Román Lottó Társaság tájékoztatása szerint a szerencsés szelvényt egy Kovászna megyei lottózóban adták fel. A nyertes 4 millió 74 ezer lejt, vagyis csaknem 820 ezer eurót vihet haza. A vasárnapi sorsolásokon összesen több mint 28 ezer nyereményt fizettek ki, amelyek összértéke meghaladta a 6,5 millió lejt. A legnagyobb halmozódó nyeremény a Lotto 6/49-es játék első kategóriájában vár gazdára. A jackpot értéke már meghaladja a 39 millió lejt, vagyis megközelítőleg a 7,5 millió eurót. Mától megkezdődött a szezonbérletek értékesítése az FK Csíkszeredánál. Az első héten kizárólag a tavalyi bérletesek vásárolhatják meg az egész idényre szóló belépőjüket, így megtarthatják korábbi helyüket a lelátón. A klub idén is kétféle támogatói bérletet kínál, a normál szezonbérlet 350 lejbe, a VIP támogatói bérlet pedig 5000 lejbe kerül. Az egymérkőzésre szóló belépőjegy ára 30 lej, míg a VIP jegy 500 lej lesz. A szezonbérletek az FK Csíkszereda valamennyi hazai, városi stadionban rendezett hivatalos mérkőzésére érvényesek, így a Superliga és a Román Kupa találkozóira is. A bérleteket kizárólag személyesen lehet megvásárolni az FK Csíkszereda szuvenír üzletében hétfőtől péntekig délután 2 és este 6 óra között. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 8 közéjutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Dallasban Portugália-Spanyolországgal csap össze, éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára Seattle-ben. Ezeken kívül még 2 nyolcad döntő marad, holnap este 7-től Argentína Egyiptommal, este 11-től pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Ma délutánra is változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabok.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, miket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00 11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld liget

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Minőségi irat, fűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: like music. Star reklám. Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
1: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Érted?
1: Oh, yes.
0: Érted!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kis áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási

0: 011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

you do. Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójával.

Kedvenc rádiójában ez a Star Rádió. Star Rádió.

the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?